0: stiskom. Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió, az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 5-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A legmagasabb vörös fokozatú hőségriasztást adtak ki szerdára és csütörtökre egész Horvátországra. A tartós szárazság miatt több folyóvízállása a történelmi mélypontra süllyedt, két kisebb vízfolyás pedig napokon belül kiszáradhat. Enyhülés péntektől várható, amikor eső és zivatarok érhetik el az országot, a hőmérséklet pedig csökkenhet. A horvát vízgazdálkodási vállalat vezérigazgatója szerint néhány napon belül kiszáradhat a Pozsega térségében folyó Orljava, valamint a Varas közelében húzódó Plitvica. A következő napokban várható csapadék mennyisége előreláthatólag nem lesz elegendő a helyzet érdemi javulásához. A Duna és a Dráva vízállása közben újabb negatív rekordokat döntött. Kiskőszegnél a Duna vízszintje mínusz 147 cm-re süllyedt, 20 cm-rel az 1990 mért eddigi mélypont alá. Eszéknél a Dráva vízállása szintén 20 cm-rel maradt el a korábbi rekordtól, miközben a folyón csak nem 200 éve végeznek méréseket. Az alacsony vízállás miatt Eszék térségében gyakorlatilag ellehetetlenült a kereskedelmi hajózás, a Dunán pedig csökkent a szállítható árumennyiség. Több helyen leállították a kompközlekedést, és több halastó vízellátása is veszélybe került. A szárazság a lakossági vízellátást is próbára teszi. Körök-szigetén, Zárában és Isztrián már korábban víztakarékossági intézkedéseket vezettek be. Nyugat-Szlavóniában Daruvár és három környező település vízellátó rendszerének kapacitása mintegy 20%-kal csökkent. A legnagyobb problémáktól Dalmáciában tartanak, ahol a turista szezonban jelentősen megugrik a vízfogyasztás. Zára, Biográd és Benkovác környékén helyenként már csökkent a hálózati nyomás, ezért a magasabban fekvő település részeken fennakadások lehetnek a vízellátásban. A rendkívüli hőség az energiatermelése is hatással van. A száva magas vízhőmérséklete miatt a szlovén-horvát tulajdonú Krškói atomerőmű 20%-kal mérsékli termelését. A horvát kormány ugyanakkor közölte, hogy az ország villamos energiaellátása nincs veszélyben. A horvát vasúttársaság eközben fokozta a pályák ellenőrzését, mivel a sínek hőmérséklete helyenként meghaladhatja a 60 Celsius fokot, ami deformációkat és közlekedésbiztonsági kockázatokat okozhat. Magyarország szerte harmadfokú piros veszélyjelzés van érvényben a rendkívüli hőség miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a nagy hőségben kialakult vízhiányról jó hírrel szolgált. Az országban a vízfogyasztás 9%-kal csökkent az elmúlt napokban. A közös összefogásnak és az odafigyelésnek köszönhetően sikerült jelentősen csökkenteni a hálózat terhelését, ami lényeges biztonságot és stabilitást ad a teljes rendszernek. Hatalmas köszönet mindenkinek, aki változtatott a mindennapi szokásain, például elhalasztotta az automosást, takarékosan is megfontoltan öntözött, vagy elhalasztotta a medencetöltést és a térkő mosását. Hozzátettem, péntek éjfélig harmadfokú hőségriasztás van érvényben, így most jönnek a legkritikusabb napok. Ahhoz, hogy minden háztartásban továbbra is zavartalan legyen az ivóvízellátás, különösen fontos továbbra is odafigyelni a tudatos vízhasználatra. Augusztus 5-én a Vihar hadművelet évfordulójára emlékezünk Horvátországban, melynek központi ünnepsége hagyományosan Kninben kerül megtartásra. A hadsereg 1995. augusztus 4-én indította meg a Viharfedő nevű hadműveletet, amelynek során 4 nap alatt ellenőrzése alá vonta a horvátországi szakadár szerb területek nagy részét. A hadműveletben több mint 200 ezer horvát katona vett részt, és 84 óra alatt ellenőrzése alá vont 10.400 négyzetkilométernyi a szerbek által korábban elfoglalt területet, vagyis Horvátország összterületének 18,4%-át. Az akcióban saját adatok szerint a horvátok 174, a szerbek 742 katonát vesztettek, a polgári áldozatok számát 1000-nél többre becsülik.
1: Ezen kívül mintegy 200-250 ezer többségében szerb nemzetiségű ember hagyta el otthonát. Emiatt Szerbiában hivatalosan is gyásznappán nyilvánították a vihar hadműveleti évfordulóját. Így emlékezve a 20 évvel ezelőtti horvát terület visszafoglaló művelet szerb áldozataira. Horvátország a Belgráddal kötött 1992-es tűzszünet életbe lépése után gőzerővel dolgozott hadereje megerősítésén, amelyben három évvel később már 130 ezer jól felszerelt és kiképzett katona szolgált. Franjo Tudjman, horvát államfő, ekkor látta elérkezettnek az időt arra, hogy visszafoglalják a szerbek által birtokolt területeket. Első lépésként 1995 májusában három nap alatt Nyugaszlavóniát szereztük vissza. A viharfedő nevű hadművelet 1995. augusztus 4-én kezdődött. A horvát hadsereg és rendőrség 138 ezer embere, 700 tank és páncélozott jármű, 1800 tűzérségi fegyver, 47 repülőgép és helikopter bevetésével indított támadást a szerb Krajina ellen. A tűzérség órák alatt utakat robbantott a szerbek által telepített aknamezőkön, s a harckocsizó alakulatok rövid idő alatt áttörték a szerb védelmi vonalakat. A szerbek vezénylési rendszere összeomlott, az utakat megszálló horvát erők elvágták egymástól a védekező szerb egységeket. A horvát erők már másnap bevonultak Nimbe. 80 óra alatt ellenőrzésük alá vonták a mintegy 10.000 négyzetkilométernyi szakadárterület javarészét, és a bosnyák kormányerőkkel karöltve felszabadították a szerb ostromolta északnyugati boszniai Bihac városát is. A vihar hadművelet végét augusztus 7-én jelentették be, a siker gyorsasága még a horvát vezetést is meglepte. A hadműveletekben saját adataik szerint a horvát oldalon 174, a szerb oldalon 742 katonát vesztettek. A polgári áldozatok számát 1000-nél többre teszik. A Krajina etnikai képe megváltozott, a szerbek zöme elmenekült, mert saját vezetőik is távozásra szólították fel őket. Összességében mintegy 200-250 ezres menekült áradat indult el. 1995. november 21-én az Egyesült Államok Belidejtonban a bosnyák, a horvát és a szerb államfő aláírta a délszláv háborúknak véget vető megállapodást. Horvátország 1995-ben fel nem szabadított részeit, az ENSZ ellenőrzése alatt integrálták újra Horvátországba. Ez a folyamat 1998-ra fejeződött be. A vihar egyik fő irányítója, a nemzeti hősként tisztelt Ante Gotovina tábornok volt, akit a katonái által elkövetett cselekmények miatt háborús és emberiesség elleni bűncselekmények vádjával a hágai nemzetközi törvényszék elé állítottak. A nemzetközi törvényszék három horvát tábornokot próbált háborús bűncselekmények és a szerbek Horvátországból való kikényszerítésére létrejött közös bűnszövetkezetben való részétel miatt elítélni, később mindhármójukat felmentették. 2010-ben Szerbia beperelte Horvátországot a Nemzetközi Bíróság előtt, azt állítva, hogy a támadás népirtás volt. 2015-ben a bíróság kimondta, hogy nem volt tömeggyilkosság, bár megerősítette, hogy a szerb lakosság elmenekült, mint a támadás és a horvát erők által a civilek ellen elkövetett súlyos bűncselekmények közvetlen következménye. 2012. novemberéig a horvát igazságszolgáltatás 2380 szemét ítélt el különböző, a vihar hadművelet alatt elkövetett bűncselekmények miatt.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.